0: Mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Az előbb-utóbb kellett is szerető.

Vakarom bőröm sajgó sebei, lassul a DJ, sercek a bakelit.

88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

hogy vársz, és értem küzdesz, mekkora butaság volt elhinni, hogyha féltékennyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érsz.

88.9 Csaba Rádió.

0: tengerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: nem számít ki mit érvel, most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érvel, csak ennyi a feltételem, te menjél a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak, ha testem lelánca, hogyan születhettem szabadnak. Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani, egekbe repít, egyszer süllyed, mind a

Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Falipály orientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jópálya naptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetősége is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projektindító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egy negyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bácsmegi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőiben hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról. Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, és indul a reggeli információs magazin műsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést kívánok, no meg boldog névnapot a Máriáknak. Ők a mai nap köszöntöttjei. Egy bibliai eredetű héber névről van szó, amely eredeti formájában Miriam volt egyébként. Nagyon boldog névnapot nekik. Indul a mai műsor.

Itt a Csaba Rádió és a reggeli információs magazin műsor hozza mai nap indító tippünket. Ma reggel ne rögtön a teendőinkkel kezdjünk. Ha tehetjük, akkor szálljunk 10 percet csak magunkra. Üljünk meg nyugodtan egy kávét, üljünk ki a teraszra, ha van, hallgassunk zenét, vagy egyszerűen csak ne csináljunk semmit, és egy picit készüljünk fel a napra. A hétköznapokban ritkán engedjük meg magunknak ezt a pár percet, pedig már ennyi segíthet abban, hogy ne rohanással, kapkodással induljon, és ezáltal folytatódjon is a nap. Azt hiszem, nekem is jó lesz ezt kipróbálni. Most pedig vissza a dalokhoz.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés

Itt a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában ez a reggeli információs magazin műsor. Ma is nézzük a nap híresebb szülötteit, például Ben Affleck, Oscar-díjas amerikai színész és rendező, ezen a napon született 1972-ben, illetve egy másik Oscar-díjas amerikai színésznő, Jennifer Lawrence, 1990-ben látta meg éppen ma a napvilágot. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei. Most vissza a dalokra. Chris Brown.

0: Ez a Csaba.
1: Itt a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiójában ez a reggeli információs magazin műsor. A következő órát is együtt tölthetjük még, ellátogatunk majd egy különleges alföldi helyre, gondolatban oda kirándulunk majd, hogy egészen pontosan hova, azt majd a következő 60 percben mondom, rádiózunk együtt.

mentes. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a fejlesztések közel 57%-a uniós forrásból valósul meg. A beruházások során a legtöbb helyen a teljes pályaszerkezetet megerősítik, a munkálatok pedig Borsod-Abaúj, Zemplén, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét érintik a legnagyobb mértékben. Megkezdődött a paksi atomerőmű hűtését biztosító Duna

megoldás célja, hogy a Duna apadása miatt ne kelljen leállítani a működő paksi blokkokat. Többnapos fesztivállá alakul az idei augusztus 20-ai ünnepség sorozat, amely a megszokott 18 milliárd forint helyett mindössze 4 milliárd forintból valósul meg. Az augusztus 19-ét

Rádió. Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul a reggeli információs magazinműsor második órája. Boldog névnapot a Máriáknak, és sok örömet a mai reggelben is. Hozom a jó zenéket hozzá.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
4: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Békés Csaba. Leesés elleni egyéni védőeszközök felülvizsgálata, közúti áruszállítás, akár 40 tonnás szerelvénnyel vagy darus járművekkel. Mobil WC-k bérbeadása és tisztítása. Segítünk! Gardaland.hu. Békés Csaba. Gyár utca 4.
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Nem kell boltról boltra járnia. Problémáit a Duvetnél megoldja. Kenőanyagra, akkumulátorra van szüksége, netalán autóápolási, karbantartási terméket, csapágyat, hajtástechnikai elemet keresne. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. Széles választék, kis és nagy kereskedelem, profi szakértelem. Duvet Kft. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
8: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió és a reggeli információs magazin műsor. Hazai kalandozónk ma is elvisz egy helyre. Nem tudom, tudták-e, hogy az Ördögszentás a Kiskunság egyik különleges tájképi emléke, valójában egy ősi folyómeder maradványa. A Bugac környékén található homokbuckás vidék kialakulásában egykor a Duna és a Tisza vízrendszerének változása is szerepet játszottak. A szél később folyamatosan formálta a homokot, így alakultak ki a pusztára jellemző buckák és mélyedések. Ma már nehéz elképzelni, hogy ezen a tájon valaha egészen más folyók és vizek alakították a környezetet, ám de bizony így volt.

Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Hogyha este tiszta lesz az ég, érdemes egy pillantást vetni nyugat felé. Augusztus 15-én a Vénusz eléri a legnagyobb keleti kitérését ugyanis, vagyis az esti égbolton különösen kedvező helyzetben lesz a megfigyeléshez. A bolygekkor feltűnően fényes csillagként látható, és megfelelő távcsővel már a fázisa is megfigyelhető. Az augusztus égbolt ráadásul mindig tartogat perszeid a meteorokat is, így egy sötét fényszennyezéstől távoli helyről érdemes lehet körülnézni a napokban az égbolton. Most pedig vissza a dalokra. Nem kérdez.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról. I find my way through the darkness.

Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Ez a reggeli információs magazin műsor, ami a végéhez ért ezúttal is, de holnap is találkozhatunk ebben a két órában. Szép napot kívánok a továbbiakra!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Több mint 6,1 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni kárelhárítási, valamint védekezési feladatok finanszírozására. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a forrást a központi maradványelszámolási alap terhére biztosítják az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó feladatokra. A döntéssel azonnali pénzügyi keretet nyújtanak a rendkívüli szárazság okozta kármentesítésre és a vízügyi igazgatóság védekezési munkálataira. Véradásra hívja a lakosságot a közelgő augusztus 20-ai ünnep és a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Bár a hazai vérkészlet jelenleg stabil, a munkaszüneti napok miatt előre gondoskodni kell a folyamatos betegellátáshoz szükséges készletekről. A szervezők arra kérik az egészséges állampolgárokat, hogy a napokban keressék fel a véradópontokat, ahol a nyári kampány keretében koncertjegyeket is nyerhetnek. A helyszínekről és az időpontokról a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. A szárazság és az azzal összefüggő táplálékhiány miatt a szokásosnál korábban indultak el afrikai telelőhelyeik felé a gólyák Szlovákiában. A szlovák madárvédő

0: kiemelkedő kihívást. A magyar mellett a kínai, a klasszikus arab, a japán és a baszk szerepel a legnehezebb nyelveket tömörítő ötös listán.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha vasárnap,
3: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
4: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
5: Miért szeretem a Csaba strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Mobil WC bérbeadása és tisztítása. Gardaland.hu.
8: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
9: 25 év. 25 hét. 25. Mondom, 25 millió. Nyereményjáték a Csaba Centerben. Részletek csabacenter.hu.
10: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az Internet XL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az Internet X internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. Internet X, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallható a jobb.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
7: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
8: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
9: Reklámot hallottak.

0: világon.
1: Yes.
2: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. augusztus 15-e szombat, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Magyar Falu Program, több mint 500 000 forint érkezik Békésbe. Fokozott ellenőrzést sürget a békési polgármester a kutyatartás miatt. Fiataloknak indít alkotóműhelyeket a Jókai Színház. Gondoskodással őrizhető meg az András úti platán sor. Összesen mintegy 540 millió forint támogatás érkezik Békés vármegyébe a Magyar Falu Program két idei pályázatának köszönhetően. A programban az 5000 fő alatti települések, utak, járdák és önkormányzati ingatlanok fejlesztésére nyújthattak be kérelmeket. A közzétett nyertes lista szerint Almás Kamarás, Békés Szent András, Dombiratos, Nagy Kamarás és Végegyháza mindkét pályázaton sikerrel járt. A legnagyobb támogatást Nagy Kamarás kapta, összesen több mint 116 millió forintot. Végegyházára több mint 90 millió, Békés Szent Andrásra pedig csak nem 50 millió forint érkezik. Támogatásban részesült emellett Újszalonta, Bucsa, Geszt, Körös Nagyharsány, Kunágota, Lőkösháza és Magyarbánhegyes is. A nyári időszak egyik kedvelt házi savanyúsága, a kovászos uborka is előtérbe került. Békésben sokan készítik otthon, az alapanyagok pedig egyszerűen beszerezhetők. Uborka, kapor, fokhagyma, só és víz szükséges hozzá, valamint egy kis türelem. A készítésnél azonban van egy fontos szabály, amelyet sokan elrontanak. A Békés Csabai röplabda SE csapatánál közben 4 utánpótláskorú játékos számára váltották ki a felnőtt játékengedélyt. Ilonka Kallasára, Koller Kamilla, Solti Nóra és Tóth Szonya is lehetőséget kap arra, hogy a felnőtt csapatban is pályára lépjen. A klub szerint a négyes népsora bármikor bővülhet, hiszen azok a fiatalok, akik megfelelő hozzáállással dolgoznak és teljesítményükkel rászolgálnak a bizalomra, szintén lehetőséget kaphatnak a nagyok között. Két pórez nélkül sétáltatott kutya támadott meg egy járókelőt Békésen, minden előzmény nélkül. Az eset kapcsán a felelős kutyatartás fontosságára hívta fel a figyelmet Kálmán Tibor Békés polgármestere. A városvezető közösségi oldalán azt írta, hogy az elmúlt években többször foglalkozott az ebtartás helyi kérdéseivel, mivel a téma sokakat érint. Szerint az elmúlt hetekben a közösségi médiában megjelent eset is egy visszatérő és fontos problémára világított rá. A beszámoló szerint két pórez nélkül sétáltatott tacskó minden előzmény nélkül támadt rá egy járókelőre. Az állatok gazdája a történtek után elhagyta a helyszínt, így nem lehetett ellenőrizni a kutyák oltottságát. Emiatt a sérültnek hosszadalmas, költséges és kellemetlen veszettség elleni kezelésen kellett részt vennie. Kálmán Tibor arra kérte a kutyatartókat, hogy a vonatkozó jogszabályokat betartva sétáltassák kedvenceiket a városban. Hangsúlyozta, hogy a kutyatartás jóval több a mindennapi rutin feladatoknál. Minden kutya önálló egyéniség, a viselkedéséből adódó következményekért azonban a gazda felelős. A polgármester szerint szükség esetén érdemes szakember vagy a helyben működő kutyaiskola segítségét is igénybe venni. A felelős kutyatartás része az is, hogyha egy kutya balesetet okoz, gazdája segítsen az érintetteknek és maradjon a helyszínen a helyzet rendezéséig. A hasonló esetek miatt Kálmán Tibor a közeljövőben egyeztet a városrendészet munkatársaival, és a kutyatulajdonosok által gyakran látogatott helyszínek fokozott ellenőrzését kéri. A cél, hogy a felelős kutyatartás Békésen a biztonságos közterületek egyik alapja legyen.

0: Új alkotóműhelyeket indít fiatalok számára a Békés Csabai Jókai Színház a budapesti másik műhellyel együttműködésben. A kezdeményezés célja egy hosszú távon működő alkotóközösség létrehozása Békés Csabán. A két műhelyt a másik műhely alapító tagjai vezetik. Olyan középiskolások és fiatal felnőttek jelentkezését várják, akik szeretnek írni, történetekben gondolkodni, érdeklődnek a színház világa iránt, és szívesen dolgoznának saját szövegeiken szakmai támogatásra. Mellett. A szervezők hangsúlyozták, hogy nem kész műveket várnak a jelentkezőktől, sokkal fontosabb a nyitottság, a figyelem, az alkotói kíváncsiság és a vállalkozói kedv. A résztvevők kipróbálhatják magukat, visszajelzéseket kaphatnak, fejlődhetnek és közvetlenül találkozhatnak a színház alkotóival, valamint a kortárs magyar irodalom képviselőivel. A kezdeményezéssel azt szeretnék elérni, hogy a színház a fiatalok számára ne egy távoli intézmény, hanem egy nyitott kulturális tér legyen, ahol saját történeteikkel és gondolataikkal is megjelenhetnek. A műhelyek egy olyan közösséget is kínálnak, ahol komolyan veszik a fiatalok gondolatait és az írás iránti érdeklődésüket. A napokban kidőlt élő víz csatornaparti szomorú fűz kapcsán sokan a szárazságban és a talajállapotában keresték az okokat. A történtek ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a fák sem élnek és állnak örökké. Ez a Békés Csaba belvárosának meghatározó részét képező András úti platán sorra is igaz. A szomorú fűz viszonylag rövid életű fafajnak számít, városi környezetben várható élettartama általában 40-75 év. Fiatalon gyorsan növekszik, fája azonban viszonylag puha és kevésbé tartós, ezért a korhadásra is hajlamos. A nagyobb meccésű sebek, törések és odvasodások idővel problémát okozhatnak, időskorban pedig a vastagabb ágak is könnyebben letörhetnek, különösen viharos időben. Az Andrássy út platánsora generációk óta része Békés Csaba városképének. A fák nyáron árnyékot adnak és jelentősen hozzájárulnak a belváros hangulatához. A városi környezet azonban komoly terhelést jelent számukra. Gyökereik közművek és burkolatok között fejlődnek, a talajt a jármű és gyalogos forgalom is tömöríti, így kevesebb víz juthat el a gyökérzethez. Emellett betegségekkel és más a városi környezetből adódó hatásokkal is meg kell küzdeniük. A szakértői vizsgálatok szerint az András úti platán sor állapotát egyebek mellett a gyökérkárosodások, a korábbi meccések, a termőhelyi adottságok és egyes növényegészségügyi problémák is befolyásolják. A szakemberek ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy a mesterséges környezetbe telepített fákat hosszú távon csak folyamatos és szakszerű gondozással lehet megőrizni. A városi fasorokra így nem csak úgy érdemes tekinteni, mint a jelen értékeire, hanem olyan természeti örökségre is, amelynek állapotáért a következő generációk miatt felelősséget kell vállalni. Az András úti platánsor történetének következő fejezete ezért a gondoskodásról és a felelős fenntartásról is szól. Idén is megrendezte nyári tánctáborát a Nyíri Lajos Táncsport Egyesület Békés Csabán. Az egyetes programnak ezúttal is a Csabagyöngye Kulturális Központ adott otthont, ahol 31 fiatal ismerkedett a különböző társas táncok alapjaival és technikai elemeivel. Az egyesület már évek óta szervez nyári tábort, amelynek egyik fontos célja, hogy a gyerekek már fiatalkorban megismerjék és megszeressék a társas táncot. A szervezők tapasztalatai szerint ugyanis napjainkban egyre kevesebben választják ezt a sportot. A már versenyző fiatalok számára a tábor elsősorban a gyakorlásról, az új koreográfiák elsajátításáról és az állóképesség fejlesztéséről szólt. Csík Krisztina edző elmondta, hogy a táborban a résztvevők többek között a rumbával, a csacsacsával és a keringővel foglalkoztak külön kezdő és haladó csoportokban. A napokat bemelegítéssel kezdték, majd a technikai elemek fejlesztésére és a koreográfiák megtanulására helyezték a hangsúlyt. Az edző szerint a programnak közösségépítő szerepe is van, ezért a tánc mellett szabadidős programokkal is készültek. A résztvevők például az Árpád gyógy és strandfürdőbe is ellátogattak. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
0: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
4: Szabadtéri világpremier a Dóm téren. A Wicked a magyar nézőket is meghódítja. Stefani Schlesser, Tóth Angelika, Udvaros Dorottya, Feke Pál, Hevér Gábor, Csonka András, Koltai Nagy Balázs, Puskás Dalos Péter, Pásztor Virág, Fejszés Attila szereplésével, Szente Rajk rendezésében, az Erkel Színház produkciójában. Díszlet és jelmeztervező, Visual Supervisor, Kenta úr. Koreográfia, Túri Lajos Péter. A Varázslat augusztus 14-től 6 alkalommal a Szabadtérin vár.
5: Főnök, megyünk a vásárba?
6: Milyen vásárba, Micike?
5: Hát, a nyomtatóvásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtatóvásár lenne.
7: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
8: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: róla.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk.
1: Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be. Csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet. Pont neked. Békés megye több

0: megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Ay!
2: Fancy!

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Bueno, que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

célja, hogy a Duna apadása miatt ne kelljen leállítani a működő paksi blokkokat. Több mint 6,1 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni kárelhárítási, valamint védekezési feladatok finanszírozására. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a forrást a központi maradvány elszámolási alapterhére biztosítják az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó feladatokra. A döntéssel azonnali pénzügyi keretet nyújtanak a rendkívüli szárazság okozta kármentesítésre és a vízügyi igazgatóság védekezési munkálataira. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a fejlesztések közel 57%-a uniós forrásból valósul meg. A beruházások során a legtöbb helyen a teljes pályaszerkezetet megerősítik, a munkálatok pedig Borsod-Abaúj, Zemplén, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét érintik a legnagyobb mértékben. A szárazság és az azzal összefüggő táplálékhiány miatt a szokásosnál korábban

0: lapozták, valamint a fecskék is követték őket. A szakemberek kiemelték, a korai költözésért elsősorban a tartós hőség és a táplálékforrások megfogyatkozása a felelős.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: a kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szabadtéri világpremier a Dóm téren. A Wikid a magyar nézőket is meghódítja. Stefani Schlesser, Tóth Angelika, Udvaros Dorottya, Feke Pál, Hevér Gábor, Csonka András, Koltai Nagy Balázs, Puskás Dalos Péter, Pásztor Virág, Fejszés Attila szereplésével, Szente Rajk rendezésében, az Erkel Színház produkciójában. Díszlet és jelmeztervező, Visual Supervisor, Kenta úr. Koreográfia, Túri Lajos Péter. A Varázslat augusztus 14-től 6 alkalommal a Szabadtérin vár.
2: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Professzionális ipari alpin kivitelezések. Gardaland.hu.
4: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: 25 év. 25 hét. 25, mondom, 25 millió. Nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
7: Reklámot hallottak.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba. Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában, pedig a kívánság műsor indul, hozom az üzeneteket, mellé a jó zenéket, ma is a következő percekben rádiózunk együtt egészen délután 2-ig.

0: a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a kívánság műsor szól, és itt van egy üzenet. Sziasztok, Benedek fiamnak kívánunk nagyon boldog 19. születésnapot. Isten éltesse, és sok öröm érje az életében. Erzsi írta ezt nekünk, illetve az egész család aláírásra kaptuk az üzenetet továbbításra, amit meg is teszek most egy dallal.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a kívánság műsor szól. Ma se feledkezzünk el a névnaposokról. Nagyon boldog névnapot a Máriáknak. Ezzel a gondolattal és köszöntéssel pedig a kívánság műsor a végéhez ér, de egy dalt azért nekik még mindenféleképpen hozok.

0: hitparádés lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a délutáni zenés információs magazin műsor. Egy kis érdekesség a mai naphoz köthető események közül, hogy emeljem ki, hogy 400-ban a feljegyzések szerint először ünnepelték a Nagy Boldogasszony napját, tehát több mint 1600 évvel ezelőtt. Én pedig a következő órában is hozom a jó zenéket, és városunk egy régi emlékét is majd felelevenítjük.

0: time.
1: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig szól a délutáni zenés információs magazin műsor. Ebben az órában is meg a jó zene velünk, és egy kis érdekesség a 19. századból majd Békés Csabával kapcsolatban rádiózunk együtt.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
0: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
2: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Reklámot hallottak.

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Gabona nagy hatalom is volt városunk. A 19. században Békés Csaba az Alföld egyik legjelentősebb gabona piaza volt. Heti vásáraira több ezer kereskedő érkezett, a feljegyzések alapján főként búzát és kukoricát adtak, vettek. A város piasztere ekkor élte fénykorát egyébként. Ez volt a mai visszatekintésünk, most pedig ismét a zenére tekintünk.

0: Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában hadélutáni zenés információs magazin műsor szól. Ennek a végéhez értünk, köszönet az elmúlt két órás figyelemért, holnap is jövök délután. Természetesen rádiózunk együtt akkor is.
0: Let's

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: hírei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Kellemes kikapcsolódást mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Augusztus 15-e a relaxáció napja, emellett pedig Napóleonról kell, hogy szót ejtsünk, hiszen ezen a napon van az ő születésének évfordulója. Egyetlen szó biztosan hiányzott a szótárából, hogy melyik, az is hamarosan kiderül, mint ahogyan az is, hogy mit köszönhetünk neki. A kedvenceknek a jó kedvet, úgyhogy velük folytatjuk. Teljen kellemesen a délután a Csabával.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
3: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal. Főleg a zölden.
0: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Reklámot hallottak.
5: Olyan ő, hogy megáll

0: kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Szép napot mindenkinek, ez a Csaba 88.9-en. Ma már köszöntöttük az ünnepelteket, de lehet, hogy ők pont lemaradtak róla, és én ezt nem szeretném. Itt vannak velünk a Máriák, Marcsik, augusztus 15-én ugyanis ők ünnepelnek. Isten éltesse mindazokat a Marcsikat, Máriákat, akik éppen ma, augusztus 15-én tartják névnapjukat, és sok-sok boldogságot augusztus 15-e szülötteinek. Ők egy napon születtek Bonaparte Napóleonnal. Éppen ezért ajándékba a császártól hoztam egy idézetet. Az a szó, hogy lehetetlen, nem szerepel a szótáramban. Kívánom, hogy így legyen ezzel minden szüli és névnapos. Jó egészséget, sok-sok boldogságot!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba a 88.9-en. Nézzünk bele együtt a kalendáriumba. 1914. augusztus 15-én ezen a napon nyitották meg a forgalom előtt a Panama csatornát, amelyen elsőként egy amerikai hajó haladt át, mégpedig az Atlanti óceánról a Csendes óceánra. Ma már természetesnek vesszük, hogy a nagy teherszállító hajóknak nem kell megkerülniük egész Dél-Amerikát. Pedig annak idején korán sem volt biztos, hogy a Közép-Amerikát átszelő csatorna pont ott épül meg, ahol elkezdték. Sőt, az sem volt biztos, hogy egyáltalán befejezik valaha. Az építkezést ugyanis korrupciós botrányok sorozata árnyékolta be. A történelmi adatok szerint a munkálatokon körülbelül 40 ezer ember dolgozott. A munkálatokat földcsuszamlások, árvizek nehezítették, no meg az, hogy a beruházásra szánt pénz, legalábbis annak egy része, eltűnt. Ám a csatorna mégis megépült, jelentősége pedig felbecsülhetetlen, ellenállhatatlan zenék szólnak a Csaván a folytatásban, és térjünk vissza a kedvencek közé.

0: műsoros lángerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió.
1: Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
6: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
7: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
5: Jó ötlet, Micike!
8: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
9: Internetix.
8: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
9: Internetix.
8: Díjmentes bekötés.
9: Internetix.
8: Legmodernebb optikai hálózat.
9: Internetix.
8: Megbízható, elérhető, korlátlan.
9: Internetix.
8: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
9: Internetix.
8: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
10: Reklámot hallottak.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió. Mindjárt hozzuk a nyár legjobb zenét, de nézzünk vele most együtt a kalendáriumba, itt a Csabán a 88.9-en. 1769. augusztus 15-én született Bonaparte Napóleon, korzikai francia hadvezér. A katonai zseninek bizonyuló Napóleonról, az itáliai francia hadsereg tábornokáról több érdekességet is találtam. Például azt, hogy nem szeretett veszíteni, éppen ezért, bár nem volt jó kártyajátékos, mindig nyert, többnyire csalással. Az is érdekes, hogy 26 éves volt, amikor feleségül vette az akkor 32 éves Josephinát. Az esküvő napján Josephina 6 évet tagadott.

0: tegnap is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A tegnap is a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, illetve néhány dallal ezelőtt Napóleonról meséltem. Állítólag neki köszönhetjük a jobboldali közlekedést. És ő is szeretett áruhába öltözni, a tömegben elvegyülni, hogy megkérdezze az embereket, mit gondolnak róla, no meg politikájáról. Éjjelenként 3-4 órát aludt. Kivételt képeztek a nagyobb csaták előtti éjszakák, és igazán újító volt, az ő hadserege volt az első, akinek számára konzervet gyártottak. Franciaországban még mindig igen nagy tisztelet övezi, senki sem adhatja a disznójának a Napóleon nevet. Bár ez valószínűleg eszükbe sem jut. Nekünk eszünkbe jutott Napóleon, hiszen ezen a napon van születésének évfordulója. Ám most csukjuk be a krónikát és térjünk vissza a kedvencek közé.

0: ilyennek a hajcsatok. Fiúk a lányokra bátran, itt most hajcsatok. Kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója.
2: Csaba Rádió.

0: és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Nyári hangulatban szólnak a kedvencek, nyári programot hoztam, ez a Csaba. Különleges helyszín a Szarvasi Vízi Színházad otthont, az Államtitkárasszony félrelép című bohózatnak, amely a József Attila Színház vendégelőadása lesz majd Szarvason augusztus 23-án. A darabban megcsalt hitvesek, pincérek, titkárnők, a szálloda jó hírére kényes igazgató és egy kérlelhetetlen házi betegápoló teszi színessé. Továbbá egy folyton feltámadó hulla, egyre kínosabbá. Az Államtitkárasszony félrelép című darab augusztus 23-án várja az érdeklődőket. További részletek a víziszínház.hu weboldalon.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei.

A tárcavezető közösségi oldalán arról számolta, hogy júliusban 524 milliárd forintos többlettel zárt az államháztartás, ám augusztusban az uniós források előfinanszírozása miatt csaknem 2200 milliárd forintos kiadás terheli majd a mérleget, így a cél továbbra is a szigorú fegyelem és a fenntarthatóság. Véradásra hívja a lakosságot a közelgő augusztus 20

0: A szervezők arra kérik az egészséges állampolgárokat, hogy a napokban keressék fel a véradópontokat, ahol a nyári kampány keretében koncertjegyeket is nyerhetnek. A helyszínekről és az időpontokról a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Több napos fesztiválá alakul az idei augusztus 20-ai ünnepség sorozat, amely a megszokott 18 milliárd forint helyett mindössze 4 milliárd forintból valósul meg. Az augusztus 19-től 23-áig tartó rendezvények központi látványossága a Lánchíd és a Margit híd között megrendezett drónfény és tűzi játéksó lesz, amely idén 10 perces pirotechnikai elemet tartalmaz.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

A tegnap és a ma kedvencei ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak négy után is. Augusztus 15-e a relaxáció napja. Ma sétálni, nevetni, mozogni biztosan kell. No, meg körülvenni magunkat azokkal, akik szeretnek minket, és akiket mi is szeretünk. A szeretetben oldódik a stressz. De a zenére is igaz ugyanez, úgyhogy a kedvencekkel folytatjuk.

0: is a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kell boltról boltra járnia. Problémáit a Duvetnél megoldja. Kenőanyagra, akkumulátorra van szüksége, netalán autóápolási, karbantartási terméket, csapágyat, hajtástechnikai elemet keresne. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. Széles választék, kis és nagy kereskedelem, profi szakértelem. Duvet Kft. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
4: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info
5: 25 év. 25 hét. 25! Mondom, 25 millió! Nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
6: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
7: Reklámot hallottak.

0: a pum pum girl.
1: A tegnap és a ma kedvencei.
2: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
3: Hűsítő kedvencek a forró nyárban, ez a Csaba, ahol a tegnap és a ma kedvencei között most olyan recept, amit nem kell főzni. Minden hozzávalót turmixgébe pakolunk és hamar elkészülünk. Következik egy gazpacsó recept. Érett paradicsomot, kápia paprikát, kígyóborkát és egy kis fokhagymát kell összeturmixolni. Adjunk hozzá egy kevés olívaolajat, pár csepp ecetet, és a recept szerint kell bele egy szelet áztatott, kinyomkodott szikkadtkenyér. Ezt az egészet teljesen simára turmixoljuk. Úgy hűtjük, hogy beledobunk 2-3 jégkockát, így aztán azonnal hideg lesz. Ha elkészültünk, már is tálalhatjuk, mini mozzarella golyókkal lehet díszíteni, de jól megy hozzá a serrano sonka is. A gazpacsó tele van vitaminnal, és mint mondtam, úgy készül a vacsora, hogy nem kellett főzni. Jó étvágyat!

0: csomagokban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A legjobb nyári dalok itt a Csabán szólnak, a tegnap és a ma kedvencei között. Augusztus 15-e van a relaxációs nap, de úgy is mondhatnám, hogy lazsálós nap. Állítólag Nagy-Britanniában így hívják. Használjuk ki ezt a napot, és próbáljunk lassítani. Tudjuk, hogy a stressz, legalábbis a túlzott stressz, káros hatással van a testi-lelki egészségünkre. Így aztán naponta kellene időt szánni a relaxációra, hiszen a relaxáció segítségével csökken a szorongás, javul a kedélyállapot. Szerencsére számtalan stresszoldó technika létezik. Azt mondják a szakemberek, hogy ha ezeket rendszeresen végezzük, annak áldásos hatását nagyon hamar észrevesszük majd. Ráadásul ezek a technikák nem igényelnek speciális eszközt vagy felkészülést, akár már ma is belevághatunk. Na de vajon melyek azok a stresszoldó technikák? Az egyik az, hogy legyünk spontának. Csinálj valamit, amit igazán szeretsz, mégsem csináltad már jó ideje. Tedd meg most, szól a tanács. Léteznek még stresszoldó technikák, ez azért is jó, mert a sokból biztosan talál mindenki olyat, ami neki megfelelő. Így vagyunk a legjobb dalokkal is.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: A legjobb válogatásban szólnak a kedvencek, ez a Csaba 88.9-en augusztus 15-e van, nagy boldogasszony napja, a mai nap dologtiltó nap. Ezen a napon Mária mennybe menetelét ünnepli az egyház. Nagy boldogasszony napján a moldvai magyarok mindenféle virágot, gyógynövényt szenteltek, így hatásosabb volt a betegek számára. A dráva szögben pedig úgy tartották, hogy ezen a napon keresztet kell vágni a gyümölcsfába, mert akkor egészséges lesz és sokat terem. No hát a gyógynövényeket valóban gyűjthetjük akár ma is. A nyár hátra lévő részében még lesz alkalmuk megszáradni a napon. Én Debreceni Ilona vagyok, köszönöm, hogy együtt töltöttünk néhány órát, holnap ismét érkezem, akkor majd az Ábrahámokat köszöntjük, a mai nap viszont még a Máriáké, Marikáké. Nekik még egyszer sok-sok boldogságot, és természetesen minden Csaba hallgatónak a legjobbakat kívánom. Viszont hallásra!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Elindította az Integritás Hatóság azt a nyilvános adatbázist, amely a közbeszerzésekből bűncselekmények miatt kizárt cégeket és magánszemélyeket listázza. Az elektronikus közbeszerzési rendszerben elérhető nyilvántartás célja a visszaélések megelőzése és a közbeszerzések tisztaságának megteremtése. Emellett a lépés az uniós források felszabadításának is az egyik feltétele. Az érintett cégeknek ugyanakkor lehetőségük van az öntisztázásra is, ha 20 napon belül igazolják megbízhatóságok helyreállítását és a kár megtérítését.

0: kötései és a szervizelési szerződések állhatnak. Ösztönnyilvánossá válhatnak a magyar kórházak fertőzési adatai, amelyeket egy új online felületen intézményenként lehet majd megtekinteni. A nyilvánosságra hozatal két lépcsőben történik, szeptember 1-től a 2022-es pont prevalencia vizsgálat és a járványok adatai, míg november 30-ától a véráram fertőzések és a multirezisztens kórokozók mutatói lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos hangsúlyozta, az adatok közzétételének nem a megbélyegzés vagy a rangsorolása célja, hanem a fertőzések feltárása és a betegbiztonság javítása. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további hasznos információkat is találnak.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a leges legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: Ha vasárnap,
7: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
8: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
9: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
10: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
11: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
12: Reklámot hallottak.
13: Let me tell you.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 15-e szombat van, a mai napon a Máriák ünneplik névnapjukat. A Mária bibliai eredetű női név, eredeti héber formája Miriam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, minden magyarázata vitatott. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és csodaszép napot kívánok.

0: a Csaba.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 15-e szombat van, 57 évvel ezelőtt rendezték meg a legendás Woodstocki Rockfesztivált. Ez volt a világ eddigi legnagyobb rockfesztiválja, olyan világhírű sztárok léptek fel, mint Jimi Hendrix, Janis Joplin és Joe Cocker. Woodstock igen hamar mitosszá vált, az ifjúság szabadságról és szerelemről szőtt álmait váltotta valóra. Az esős hétvégén a szabad ég alatt 32 előadó és zenekar lépett fel, mintegy 500 ezer néző előtt. A hatalmas tömeg kétségbe ejtette a hatóságokat, az eredetileg kivezényelt 800 rendőr mellé is erősítést küldtek, de nem volt rá szükség, mert semmilyen botrány vagy rendzavarás nem történt, ami annak is köszönhető, hogy a kábítószer árusítást is engedélyezték. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. Köszönöm, hogy tudom.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió.
1: Hallhatóan jobb. I'm a blue blood, make you send a prenup way before you touch my skin.

0: Csaba Rádió. Csaba
1: Rádió. Édu Géza köszönti önöket, hölgyeim és uraim, augusztus 15-e szombat van, a mai napon ünnepli 73. születésnapját Szűcs Judit, Malek Miklós díjas magyar énekesnő, akit a hazai könnyűzenei életben és a közönség körében leginkább a diszkó királynő becenéven ismernek. Az 1970-es és 80-as évek egyik legnépszerűbb magyar popikonja volt, akinek fülbemászó slágereire generációk táncoltak. Az igazi robbanást az 1977-es Metronóm Fesztivál jelentette számára, ahol a Táncolj még című dallal harmadik helyezést érte el. A dal óriási sláger lett, és az azonos című első nagylemeze aranylemez minősítést kapott. Sikerrel lépett fel külföldön is, többek között az NDK-ban, Ausztriában, Írországban, Kubában és az Egyesült Államokban. Számos nemzetközi fesztivál díjazottja. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Soma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, Önök Néldo Gézát hallják. Augusztus 15-e szombat van, 101 évvel ezelőtt született Oscar Peterson, 6-szoros Grammy-díjas kanadai zenész, ő volt a legismertebb jazz zongoristák egyike. Trombitán és zongorán kezdett tanulni 5 éves korában édesapjától, de 7 éves korában, miután tuberkulózist kapott, már csak zongorán tanult tovább. Petersont káprázatos technikája, fáradhatatlan swingelése tette az egyik legismertebb és azonnal felismerhető jazz zongoristává, hozzájárulása a jazzhez felmérhetetlen. Tisztelettel emlékezünk rá. Megyünk is tovább, érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. augusztus 15-e szombat, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Magyar Falu Program több mint 500 millió forint érkezik Békésbe. Fokozott ellenőrzést, sürget a békési polgármester a kutyatartás miatt. Fiataloknak indít alkotóműhelyeket a Jókai Színház. Gondoskodással őrizhető meg az András úti platánsor. Összesen mintegy 540 millió forint támogatás érkezik Békés vármegyébe a Magyar Falu Program két idei pályázatának köszönhetően. A programban az 5000 fő alatti települések, utak, járdák és önkormányzati ingatlanok fejlesztésére nyújthattak be kérelmeket. A közzétett nyertes lista szerint Almás Kamarás, Békés Szent András, Dombiratos, Nagy Kamarás és Végegyháza mindkét pályázaton sikerrel járt. A legnagyobb támogatást Nagy Kamarás kapta, összesen több mint 116 millió forintot. Végegyházára több mint 90 millió, Békés Szent Andrásra pedig csak nem 50 millió forint érkezik. Támogatásban részesült emellett Újszalonta, Bucsa, Geszt, Körös Nagyharsány, Kunágota, Lőkösháza és Magyar Bánhegyes is. A nyári időszak egyik kedvelt házi savanyúsága, a kovászos uborka is előtérbe került. Békésben sokan készítik otthon, az alapanyagok pedig egyszerűen beszerezhetők. Uborka, kapor, fokhagyma, só és víz szükséges hozzá, valamint egy kis türelem. A készítésnél azonban van egy fontos szabály, amelyet sokan elrontanak. A Békés Csabai röplabda SE csapatánál közben 4 utánpótláskorú játékos számára váltották ki a felnőtt játékengedélyt. Ilonka Kalla Sára, Koller Kamilla, Solti Nóra és Tóth Szonya is lehetőséget kap arra, hogy a felnőtt csapatban is pályára lépjen. A klub szerint a négyes népsora bármikor bővülhet, hiszen azok a fiatalok, akik megfelelő hozzáállással dolgoznak és teljesítményükkel rászolgálnak a bizalomra, szintén lehetőséget kaphatnak a nagyok között. Két pórez nélkül sétáltatott kutya támadott meg egy járókelőt Békésen, minden előzmény nélkül. Az eset kapcsán a felelős kutyatartás fontosságára hívta fel a figyelmet Kálmán Tibor Békés polgármestere. A városvezető közösségi oldalán azt írta, hogy az elmúlt években többször foglalkozott az ebb tartás helyi kérdéseivel, mivel a téma sokakat érint. Szerint az elmúlt hetekben a közösségi médiában megjelent eset is egy visszatérő és fontos problémára világított rá. A beszámoló szerint két pórez nélkül sétáltatott tacskó minden előzmény nélkül támadt rá egy járókelőre. Az állatok gazdája a történtek után elhagyta a helyszínt, így nem lehetett ellenőrizni a kutyák oltottságát. Emiatt a sérültnek hosszadalmas, költséges és kellemetlen veszettség elleni kezelésen kellett részt vennie. Kálmán Tibor arra kérte a kutyatartókat, hogy a vonatkozó jogszabályokat betartva sétáltassák kedvenceiket a városban. Hangsúlyozta, hogy a kutyatartás jóval több a mindennapi rutin feladatoknál. Minden kutya önálló egyéniség, a viselkedéséből adódó következményekért azonban a gazda felelős. A polgármester szerint szükség esetén érdemes szakember vagy a helyben működő kutyaiskola segítségét is igénybe venni. A felelős kutyatartás része az is, hogyha egy kutya balesetet okoz, gazdája segítsen az érintetteknek és maradjon a helyszínen a helyzet rendezéséig. A hasonló esetek miatt Kálmán Tibor a közeljövőben egyeztet a városrendészet munkatársaival, és a kutya tulajdonosok által gyakran látogatott helyszínek fokozott ellenőrzését kéri. A cél, hogy a felelős kutyatartás Békésen a biztonságos közterületek egyik alapja legyen.

0: Új alkotóműhelyeket indít fiatalok számára a Békés Csabai Jókai Színház a budapesti másik műhellyel együttműködésben. A kezdeményezés célja egy hosszú távon működő alkotóközösség létrehozása Békés Csabán. A két műhelyt a másik műhely alapító tagjai vezetik. Olyan középiskolások és fiatal felnőttek jelentkezését várják, akik szeretnek írni, történetekben gondolkodni, érdeklődnek a színház világa iránt, és szívesen dolgoznának saját szövegeiken szakmai támogatásra. Mellett. A szervezők hangsúlyozták, hogy nem kész műveket várnak a jelentkezőktől, sokkal fontosabb a nyitottság, a figyelem, az alkotói kíváncsiság és a vállalkozói kedv. A résztvevők kipróbálhatják magukat, visszajelzéseket kaphatnak, fejlődhetnek és közvetlenül találkozhatnak a színház alkotóival, valamint a kortárs magyar irodalom képviselőivel. A kezdeményezéssel azt szeretnék elérni, hogy a színház a fiatalok számára ne egy távoli intézmény, hanem egy nyitott kulturális tér legyen, ahol saját történeteikkel és gondolataikkal is megjelenhetnek. A műhelyek egy olyan közösséget is kínálnak, ahol komolyan veszik a fiatalok gondolatait és az írás iránti érdeklődésüket. A napokban kidőlt élővíz csatornaparti szomorú fűz kapcsán sokan a szárazságban és a talaj állapotában keresték az okokat. A történtek ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a fák sem élnek és állnak örökké. Ez a Békés Csaba belvárosának meghatározó részét képező András úti platánsorra is igaz. A szomorú fűz viszonylag rövid életű fafajnak számít, városi környezetben várható élettartama általában 40-75 év. Fiatalon gyorsan növekszik, fáj azonban viszonylag puha és kevésbé tartós, ezért a korhadásra is hajlamos. A nagyobb meccésű sebek, törések és odvasodások idővel problémát okozhatnak, idős korban pedig a vastagabb ágak is könnyebben letörhetnek, különösen viharos időben. Az Andrássy út platánsora generációk óta része Békés Csaba városképének. A fák nyáron árnyékot adnak és jelentősen hozzájárulnak a belváros hangulatához. A városi környezet azonban komoly terhelést jelent számukra. Gyökereik közművek és burkolatok között fejlődnek, a talajt a jármű és gyalogos forgalom is tömöríti, így kevesebb víz juthat el a gyökérzethez. Emellett betegségekkel és más a városi környezetből adódó hatásokkal is meg kell küzdeniük. A szakértői vizsgálatok szerint az András úti platánsor állapotát egyebek mellett a gyökérkárosodások, a korábbi meccések, a termőhelyi adottságok és egyes növényegészségügyi problémák is befolyásolják. A szakemberek ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy a mesterséges környezetbe telepített fákat hosszú távon csak folyamatos és szakszerű gondozással lehet megőrizni. A városi fasorokra így nem csak úgy érdemes tekinteni, mint a jelen értékeire, hanem olyan természeti örökségre is, amelynek állapotáért a következő generációk miatt felelősséget kell vállalni. Az András úti platánsor történetének következő fejezete ezért a gondoskodásról és a felelős fenntartásról is szól. Idén is megrendezte nyári tánctáborát a Nyíri Lajos Táncsport Egyesület Békés Csabán. Az egyetes programnak ezúttal is a Csaba Gyöngye Kulturális Központ adott otthont, ahol 31 fiatal ismerkedett a különböző társas táncok alapjaival és technikai elemeivel. Az egyesület már évek óta szervez nyári tábort, amelynek egyik fontos célja, hogy a gyerekek már fiatalkorban megismerjék és megszeressék a társas táncot. A szervezők tapasztalatai szerint ugyanis napjainkban egyre kevesebben választják ezt a sportot. A már versenyző fiatalok számára a tábor elsősorban a gyakorlásról, az új koreográfiák elsajátításáról és az állóképesség fejlesztéséről szólt. Csík Krisztina edző elmondta, hogy a táborban a résztvevők többek között a rumbával, a csacsocsával és a keringővel foglalkoztak külön kezdés haladó csoportokban. A napokat bemelegítéssel kezdték, majd a technikai elemek fejlesztésére és a koreográfiák megtanulására helyezték a hangsúlyt. Az edző szerint a programnak közösségépítő szerepe is van, ezért a tánc mellett szabadidős programokkal is készültek. A résztvevők például az Árpád gyógy és strandfürdőbe is ellátogattak. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A tegnap és a ma kedvencei.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 15-e szombat van, a mai napon ünnepli 54. születésnapját Ben Affleck, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, rendező, forgatókönyvíró és producer, aki Hollywood egyik legmeghatározóbb alakja. Pályafutása során mind a kamera előtt, mind mögötte kiemelkedő sikereket ért el. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen boldog születésnapot kívánunk mindenkinek, aki a mai napon ünnepli születésnapját. A folytatásban pedig jönnek a legjobb slágerek, kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Ez itt a Csaba Rádió, a Tegnap és a Ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra!

0: Ez a Csaba.
1: A legjobb dalokkal indult, és természetesen ezekkel folytatódik a szombat estünk itt a Csaba Rádión. Hello mindenkinek, Éhán Szalai Balázs vagyok, azt ígérhetem nektek, hogy ezt a hétvégét is a lehető legkellemesebben fogjuk eltölteni. Így, együtt, jó rádiózást!

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Sana a című top 10-es Spotify dala után az elmúlt hónapok két legnagyobb virális lágerét szállító énekesnő, a kétszeres Grammy-díjas Tyler jelentkezett egy újdonsággal megint. Ezúttal a Grammy-re jelölt Celine Larsonnal közösen dolgozott a vadonatúj kislemezen, amely a Shaded at the Gun címet kapta, és amit most meghallgatunk.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Érdemes kihasználni vízparton ezt a hétvégét, hiszen elképzelhető, hogy az utolsó ilyen rekkenő hőséggel teli hétvége előtt állunk. Látnak már végre az időjárás előrejelző modellek némi változást, amely akár jól is elsülhet majd a jövő héttől. Több hidegfront is megcélozza ugyanis hazánkat a következő időszakban. Elképzelhető, hogy még csapadékot is kapunk belőle, de erről később. Előtte mondom, hogy mire kell készülnünk most, még hétfőig, ahogy már kicsúszott a számon, rekkenő hőség lesz. 34 fok minimum, de inkább 35 majd, főleg holnap délután. Hétfőn pedig tetőzhet, akkor már 36 fokos csúcs is elképzelhető itt nálunk. Miközben a Dunántúlon már megérkezhetnek a frissítő záporok, zivatarok. Reméljük, hogy ezekből mi is kapunk majd a jövő hét elején. Why wait to say, at least I did.

0: Remélem, mindenki kellemesen tölti a hétvégét, a felénél járunk körülbelül, nem sokára itt a vasárnap, no de még a szombat estét próbáljuk feldobni jobbnál jobb slágerekkel, igazi kedvencekkel. Hello megint, én Hászalai Balázs vagyok, elindítottam egy újabb órát ezekkel a bizonyos dalokkal, tartsatok velem!
1: Wow.

0: ez a Csaba.
1: Nagy sikerű vállalását folytatja a doktor Béres, aki a Jimmy Másképp projekt keretén belül 5 klasszikust gondol újra az ikonikus előadó repertoáriából. A Radics Gigivel közös, még nem veszíthetek után, most az Ugye nem bántad meg volt a soros, ebben Verép Tomi simogató, ugyanakkor erőteljes orgánuma tökéletesen illik a letisztult, enyhén elektronikus alapra. Ezt a számot édesanyám emlékére ajánlom, aki már 14 éve nincs velünk, de biztos imádná a feldolgozásokat, hiszen a generációja és ő is szerette Jimmy munkásságát. Megtisztelő, hogy engedélyt kaptam mind az 5 slágerhez, ezt mondta dr. Béres, aki tehát nagy tisztelője a király munkásságának. Verép Tomi pedig már gyermekként is kedvelte Zámbó Jimmy-t, olyannyira, hogy egy kedves családi emléke is kötődik hozzá, emiatt nagyon örült, amikor a producer felkérte a közreműködésre.
2: Szevasztok, itt a dr. Béres
3: és a Verép Tomi.
2: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozása.

0: Csaba Rádió. Csaba
1: Rádió. Nemzetközi fesztivállal indul el Békés Csabán a színházi évad. Ez lesz a Nexus elnevezésű színházi fesztivál, a Jókai Teátrum új évada veszi ezzel majd kezdetét szeptember első felében. 10-e és 12-e között lesz majd a találkozó, és négy ország társulatai mutatnak be összesen 6 verseny előadást. A hazaiakon kívül romániai, ukrajnai és szerbiai társulatok is tesznek majd Békés Csabán. A program része az Aradi Kamara Színház és a Békés Csabai Teátrum közös produkciójának, a Néma Lakodalomnak az ős bemutatója is. A fesztivál amúgy szabadtéri színházi koncerttel kezdődik, és 12-én díjátadóval fog zárulni. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. Five days on

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Megyünk tovább a szombat esti vidámságokkal, régi nagy klasszikusokkal. Egy szóval a kedvenceinkkel itt a Csaba Rádión. Hello ismét mindenkinek, én Hászalai Balázs vagyok. Remélem, hogy nagyon kellemesen töltitek velünk az időt. Legyen ez így a folytatásban is. Jó rádiózást kívánok, már hozom is a következő nagyslágert.
3: Csengi a csuan, nendom, game, nendom.

legnagyobb és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Maroon 5 újdonságot mutatok. A Los Angeles és lágergyárosok tavaly adták ki a Love is Like című albumukat, majd rögtön utána annak deluxe verzióját is. Azóta a csapat nem nagyon hallatott magáról, egészen mostanáig megjelent ugyanis a Heroin című kislemezük, amely visszatérést jelent a régi nagy slágerekből ismert hangzásvilághoz. Az energia, a modern és elegáns produkció, valamint Adam összetévesztetetlen hangja tényleg a régi időket idézi, és a legerősebb formájában mutatja meg a Maroon 5 nevű bandát.

0: kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Visszanyúl a gyökereihez vadonatúj albumán Shania Twain. A friss korong július végén jön majd, és az énekesnő szerint pályafutása egyik legszemélyesebb anyaga lesz. Na nem ez első ízlítője megérkezett közben Dirty Rosie címmel, ebben egyszerre hallható a klasszikus country hangzás, a rockos lendület, és a westernes világ, ami ugye mindig is meghatározta Shania zenét. Az új albumon az énekesnő saját fiatal korára és zenei inspirációira tekint vissza, miközben több műfajt is összegyúr, a hagyományos country mellett pop, soul és a rockos elemek is helyet kapnak a dalokban. Na szóval most nem egy újabb látványos pop produkció volt, hanem egy őszinte személyes zenei utazás. Shania Twain a nyáron Harry Styles oldalán is színpadra lép majd.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Van még hátra szombat esténkből egy kevés időnk együtt, hogy remek zenék társaságában tölthessük el közösen. Hello, megint én Hászalai Balázs vagyok. Arra biztatlak benneteket, hogy töltsük is el a lehető legkellemesebben ezt az időszakot. Hozom a következő kedvencünket. Jó rádiózást! Magam.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Óriási számokkal zárt Lady Gaga legutóbbi turnéja. A Mayhemből több mint 419 millió dolláros bevételt hozott. Ezzel minden idők egyik legsikeresebb popkörútjává vált. A koncertsorozat 2 millió rajongót mozgatott meg, és 5 kontinensen keresztül vitte végig a látványos showt. A produkció nem csak a számok miatt emlékezetes. Gaga egy teátrális, látványos világot épített a színpadra, ahol a zene és a vizuális élmény egyszerre hatott a közönségre. A turné nem csak karrierjének csúcspontja lett, hanem a 2020-as évek egyik legnagyobb koncertsikere is.

0: Tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Hallgassátok egész hétvégén a Csaba Rádió kedvenceit. Én legközelebb holnap este hozom majd ezeket. Találkozunk vasárnap is. Hászalai Balást hallottátok. Jó ét, vigyázzatok magatokra.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk.
0: Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csoba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett egy szerető.